helyszínen készült látványos programokkal. A Kígyósi úton óriás kolbászok és a Csaba Gyöngye szőlőfürt installáció fogadta a kerékpárosokat. Az élővíz csatornán sárkányhajók rajzolták ki a Munkácsi negyed feliratát, a hídnál pedig Munkácsi Mihály és felesége Cecil elevenedett meg jelmezes szereplők segítségével. A Dobozi úton a Gerlai bekötőig vitorlás kerékpárok kísérték a mezőnyt, a kettős körös gáton pedig két csikós vágtázott a versenyzők mellett Szanazuk irányába. A leglátványosabb produkció kétségtelenül a Szabadság téren zajlott, ahol a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság épülete mellett népviseletbe öltözött táncosok mutatták be műsorukat a verseny érkezésekor. A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola május 11 és 19 között rendezi meg a hangszer választó zenei napját. A program sorozat részeként csütörtök délután a Jókai Színház előtti téren tartották meg a hangszervarázs Találkozz a hangszereddel elnevezésű eseményt. Szomor István igazgatóhelyettes elmondta, hogy a rendezvény célja a zeneiskolai munka bemutatása és a zenetanulás népszerűsítése. Úgy fogalmazott, szeretnék a komoly zenét kimozdítani a zárt terekből és felhívni a figyelmet a zeneiskolai jelentkezés lehetőségére. Hangsúlyozta, hogy minél több az intézményben tanuló hangszert szeretnének bemutatni és megszólaltatni, rövid ismertetőkkel kiegészítve, bízva abban, hogy a gyerekek kedvet kapnak a zenéhez. A programban vonós, fúvós, billentyűs és ütőhangszerek, valamint énekes és népzenei növendékek is szerepeltek, köztük például a citera. A színpadi produkciók során az iskola együttesei, kamaracsoportjai és szólistái léptek fel. Az igazgató helyettes kiemelte, hogy a zene és hangszertanulás számos területen támogatja a gyermekek fejlődését, fejleszti a kognitív képességeket, javíthatja az iskolai teljesítményt, közösségi élményt ad, és kitartásra, figyelemre nevel. Hozzátette, hogy másnap a zeneiskolában a fiatalok kézbe is vehetik a hangszereket, hiszen a megfelelő választáshoz elengedhetetlen a személyes találkozás. A délután folyamán több mint 100 növendék mutatta be tudását. A koncert műsorszámai között egykori növendékek videó üzenetei is elhangzott, amelyekben ma már elismert művészek meséltek arról, milyen pozitív hatással volt életükre a zenetanulás. A színpadi programok mellett interaktív zenei játékok, kézműves foglalkozások, mini hangszerkészítés, színezők és rejtvények is várták a résztvevőket.

0: Baleset miatt teljesen leállt a vasútforgalom Gyuma-Endrődön Gyuma állomásnál. Információk szerint csütörtökön kisiklott egy vonat Gyuma-Endrőd és Csárda szállás között, a balesetben ketten is megsérültek. A Békéscsabai vasútvonalon csütörtökön jelentős késésekre és pótlóbuszos átszállásra volt szükség, mivel a két állomás között nem közlekedhettek a vonatok. Egy szemtanú arról számolt be, hogy a mozdony és az első kocsi is kisiklott, a helyszínen pedig mentők láttak el egy sérültet. A katasztrófavédelem megerősítette, hogy a tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Úgy tudni, hogy két utas sérült meg, őket a mentők ellátták. A szerelvényt a MÁV emelte vissza a pályára, és a vonatpótlás megszervezését is megoldották Mezőtúr és Csárda szállás között. Ugyanezen a szakaszon korábban egy másik esemény is történt. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a keleti pályaudvarról Kolozsvárra tartó Claudiopolis Fogaras Intercity egy megállt jelzőn haladt át a Gyuma állomáson, de a biztonsági rendszer időben megállította a vonatot, így nem alakult ki veszélyhelyzet. Az utasokat ott is másik járatra szállították át. A Blue Train vasúti oldal információi szerint a most kisiklott szerelvény a Békés Intercity volt, amely nagy sebességgel futott bele egy 40-es kitérőbe. A kitérő irányú közlekedésre azért kerülhetett sor, mert a korábbi incidens helyszínelése még nem zárult le. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt közölte, a szerelvény 4 kocsija hagyta el a sineket, mintegy 300 méteren rongálva meg a pályát. Hangsúlyozta, hogy a baleset okát csak részletes vizsgálat tisztázhatja. Jelenleg azonban az utasok biztonságba helyezése és továbbutazások biztosítása volt a legfontosabb. A helyreállítás nagy erőkkel zajlik. Idei harmadik ülését tartott a csütörtökön Békésvár megye önkormányzata, ahol 12 napirendi pontot tárgyaltak. A testület több éves beszámolót és zárszámadást is fogadott el, valamint módosította az idei évi költségvetési rendeletet. A közgyűlés elnöke Molnár Sándor kiemelte, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete tavaly év végére tovább erősödött, és már az idei évben is növekedés tapasztalható. Hozzátette, a vármegye költségvetésének főszámai országos összevetésben is magasabb értéket mutatnak, ami részben annak köszönhető, hogy az önkormányzat olyan többlet feladatokat is vállal, amelyek nem kötelezőek, de hozzájárulnak a térség fejlődéséhez és gazdaság élénkítő projektek megvalósításához. Az első napirendi pontban Vörös Ferenc Békés vármegye rendőrfőkapitánya számolt be a térség tavalyi közbiztonsági helyzetéről, aki elmondta, hogy a rendőrség eredményes évet zárt és nem történt olyan kirívó eset, amely negatívan befolyásolta volna a közbiztonságot. Hangsúlyozta, hogy a nyomozási és felderítési eredményesség is továbbja volt, és ezek az adatok országos szinten kiemelkedők. Mindezt elsősorban a munkatársak elhivatottságának és kitartó munkájának tulajdonította. Körözést adtak ki egy bérelt autóra Szarvason, miután egy nő nem vitte vissza a járművet a megbeszélt határidőre. A tulajdonos bejelentése után a rendőrség körözést rendelt el, és május 13-án délután a kocsit vezetőjével együtt megtalálták. A nőt előállították a rendőrkapitányságra, és jármű önkényes elvitele miatt büntetőeljárás indult ellene. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Szakemberek elemezték a közlekedés jövőjét. Újabb nagy fejlesztések indulnak Békéscsabán. Letette esküjét és megkezdte munkáját Bodóczi István országgyűlési képviselő. 35. alkalommal rendezték meg a Szenvedélyünk az egészség vetélkedőt Békéscsabán. Már is mondom a részleteket. A szervezők szerint alig ha találhattak volna alkalmasabb helyszínt a közlekedési kultúra napjának Békéscsabai programjához, mint a Gőzmalom teret, ahol egyszerre van jelen az aszfalt, a sín, a víz és a levegő. A közlekedési kultúra napját május 11-én ünneplik, egy olyan napon, amikor nem csak közlekedünk, hanem tudatosabban figyelünk egymásra is. Sós Imre, a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar állomásfőnök elmondta, immár 5. alkalommal csatlakoztak az országos eseményhez, és idén is több elismert szakembert hívtak meg. A közúti közlekedésről beszélő Pető Attila, a Kressz professzor, aki arról is szólt, hogy a jövőre várható új Kressz milyen szabályokat hozhat a rollerezők számára. Úgy fogalmazott, elképzelhetőnek tartja, hogy az úttesten csak 14 éves kor felett lehessen rollerezni, még a járdán fokozott óvatossággal akár 12 éves kortól is. Hozzátette, hogy a rollerek között nagy teljesítményű, nagy kerekű típusok is vannak, amelyek akár segédmotoros jogosítványhoz is köthetőek lennének. A vasúti közlekedés kihívásairól Pap Ádám vasút szakmai oktató beszélt, aki rámutatott, hogy a mozdonyvezető képzése jóval hosszabb és összetettebb, mint az autóvezetőké, legalább másfél évig tart, és a jelentkezők 18 és 58 év közöttiek, akik különböző tanulási háttérrel érkeznek. A vízi közlekedésről Hajnal Krisztián, a KAV hajózási vizsgáztatási főosztályának vezetője beszélt, kiemelte, hogy Magyarországon kettelési célú hajósok vannak a legtöbben, és hangsúlyozta, hogy a biztonság érdekében fontos háttérbe szorítani az egyéni érdekeket, és jobban figyelni a fürdőzőkre, úszókra, evezősökre és horgászokra. A levegő közlekedéséről a Békés Csabai világrekorder sárkányrepülős Matuska Pál beszélt, aki elmondta, hogy a földi jogosítványt szinte bárki megszerezheti, a pilóta képzés azonban már jóval szigorúbb, komoly pszichológiai vizsgálattal és válogatott jelentkezőkkel. A rendezvényen jelen volt dr. Fenyvesi Mária, vasúti igazságügyi szakértő és Aszódi Sándor, a Közlekedés Tudományi Egyesület titkára is. Békés Csabán hamarosan lezárulhatnak azok a várva várt fejlesztések, amelyek a Modern Városok program keretében valósulnak meg. Megújul a Dobozi úti kerékpárút eddig fel nem újított szakasza, új bicikliutak épülnek a Mokri utcai vasúti átjáró és az állami iparterület, valamint a mezőmegyeri aluljáró és az iparterület között. Emellett két új helyszínen új parkolókat is kialakítanak. A kivitelezőről a közelmúltban döntött a Békés Csabai közgyűlés. A kormány korábban határozott még arról, hogy a már rendelkezésére álló 2,7 milliárd forint mellé további 200 millió forintot biztosít a városnak olyan infrastrukturális fejlesztésekre, amelyek iparterületek kiszolgálását segítik. A program részeként korábban már megújult többek között a Dobozi úti és a Berényi úti kerékpárút egy része is. A közgyűlés most arról döntött, hogy a még hátralévő projektek elemek is megvalósulhatnak, miután kiválasztották a kivitelezőt. A legkedvezőbb ajánlatot mind a négy fejlesztésre egy Békés Csabai cég adta, összesen mintegy 1,2 milliárd forint értékben. A Dobozi úti kerékpárút szinte teljesen megújult, de kimaradt a körforgalom és a Lángosos közötti csaknem 2,1 kilométeres szakasz. A beruházás során ezt a jelenleg elavult részt is rendbe teszik, és 2,25 méter széles kétirányú kerékpárút épül. A Mokri utcai vasúti átjárótól és a mezőmegyeri aluljárótól szinte új bicikliutak vezetnek majd az állami iparterületig, ahol a Vulkánsild globális fejlesztést tervez. A kerékpárutak a 120-as vasútvonaltól nyugatra több helyen a vasút és a 47-es főút között haladnak majd, és az iparterület bejáratánál keresztezik a főutat. A fejlesztéseket nemrég Szarvas Péter polgármester és dr. Takács Árpád akkori főispán jelenlegi országgyűlési képviselő jelentette be.

0: Az április 12-i országgyűlési választáson a szavazatok több mint 57%-át szerezte meg Békés vármegyei egyes számú egyéni választókerületben Bodóczi István, a Tisza párt jelöltje. A politikus szombaton letette képviselői esküjét, majd az országgyűlés egyik jegyzőjévé választották. Hétfőn már első bizottsági ülésén és egy miniszteri meghallgatáson is részt vett. Az új parlamenti ciklus alakuló ülésén a megválasztott képviselők hivatalosan is megkezdték munkájukat. A tisztségviselők megválasztása során Bodóczi István jegyzői megbízást kapott, amely fontos szerepet jelent az ülések lebonyolításában, a szavazások és parlamenti eljárások támogatásában, valamint a házelnök munkájának segítségében. A politikus közösségi oldalán azt írta, számára a megbízatás nem csupán tisztség, hanem szolgálat és felelősség Magyarország demokratikus működése és parlamenti munka méltósága iránt. Hangsúlyozta, hogy feladatait alázattal és kitartó munkával kívánja ellátni. Bodóczi István bizottsági tagságot is kapott, így hétfőn már részt vett a gazdasági és energetikai bizottság ülésén. Ennek tagja a Gombár Dávid is, aki a kettes számú választókerületben szerzett mandátumot. A szakbizottságok kiemelt szerepet töltenek be a törvényalkotásban, hiszen itt zajlik a jogszabálytervezetek előkészítése és részletes megtárgyalása. A meghallgatás kapcsán Bodóczi István kiemelte, fontosnak tartja, hogy tapasztalt nemzetközi háttérrel rendelkező szakemberek kerüljenek vezető pozíciókba, mert az ország előtt komoly gazdasági kihívások állnak. Hozzátette, képviselőként továbbra is elsődleges feladatának tekinti a választókerület és a térség érdekeinek képviseletét. Az új parlamenti ciklus első napjai így már intenzív munkával telnek, miközben a szakbizottságok és az országgyűlés is megkezdte működését, és zajlanak az egyeztetések az új kormány megalakulásáról. 35. alkalommal szervezte meg a Szenvedélyünk az egészségvárosi vetélkedőt a Békés Csabai Iskola Védőnői Szolgálat. A program idén is megmozgatta a helyi általános iskolákat. 22-3 fős csapat, vagyis közel 70 diák mérte összetudását játékos, mégis gondolatébresztő feladatokban. A 7.-8. osztályosoknak szóló rendezvénynek a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont, ahol a résztvevők 6 különböző állomáson oldottak meg kreatív és interaktív feladatokat. Kotrocolni Antal Teréza vetélkedő egyik ötletgazdája és nyugalmazott megyei vezető védőnő felidézte, a program története 94-ig nyúlik vissza. Elmondta, hogy az első vetélkedőt akkor még közösen rendezték meg az általános és középiskolásoknak 5 fős csapatokkal, és térkép segítségével kellett megtalálniuk a város különböző pontjain kialakított állomásokat. Hozzátette, hogy a vetélkedő az évek során folyamatosan alkalmazkodott a fiatalok igényeihez. 2007-től külön választották az általános és középiskolás korosztályt, a csapat létszám pedig 3 főre csökkent. Mint mondta, a program egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok közösségben próbálják ki magukat, segítsék egymást, és megtapasztalják, hogy az egészség megőrzéséhez sokféle forrásból kell tájékozódni. A járvány miatt néhány évig szünetelt a vetélkedő, de a szervezők örömmel tapasztalták, hogy a lelkesedés nem csökkent. Az idei verseny központi témája a közösségi média, a bántalmazás és a függőségek megelőzése volt. Szenti Zoltánné, a Békés Csabai Iskolai Védőnői Szolgálat vezetője kiemelte, minden évben igyekeznek olyan kérdéseket is beemelni, amelyek valóban foglalkoztatják a fiatalokat. Hangsúlyozta, hogy nem ragadnak le a hagyományos egészségnevelési témáknál, reagálnak a diákokat érintő aktuális kihívásokra is. A szervezők munkáját idén is számos partner segítette, civil szervezetek, egészségügyi szakemberek, a rendőrség és több intézmény is közreműködött annak érdekében, hogy a fiatalok játékos formában mégis hasznos és gyakorlatias tudással gazdagodjanak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Sportrádió.

0: Magyar óra. Magyar óra. Start Rádió. Start Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem, villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem.

0: Anders.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tört, sűrű magány. Szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány. Egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én, játsszuk.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a Herbál vagy Biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a Herbál Prevenciós munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Megnézünk a stúdióban Ricu Norbert, az Országos Mentőszolgálat mentős technikusa, akivel szintetikus drogokról fogunk beszélni, ezen belül is a rengeteg társadalmi problémát és egészségügyi problémát jelentő herbáról. Szervusz Norbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek a stúdióban.
3: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: Néhány gondolatot szeretnék kérni rólad, hogyan mutatkoznál be a hallgatóknak, mit kell tudni rólad?
3: Mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember vagyok, de ez nyilván nagy képű lenne. Nagyon jól mondtad, mentőtechnikus vagyok a mentőszolgálatnál, és emellett is igazából az egészségügy, illetve a társadalomnak az egészségtudatos nevelése, ez ami az én küldetésem, úgy gondolom, személyes okom van rá. Az első és legfontosabb téma nekem az újraélesztés, gyermek elsősegély tanfolyamokat tartok, és a személyes példát említettem, én halva születtem, engem újraélesztettek a születésem után, úgyhogy ez az én karmám. Én ezt szeretném továbbadni, ezt a tudást, mert hogy személyes példámban érzem, hogy ez fontos.
2: Hogy ez fontos, igen. Mi történt a születés közben? Oxigénhiány vagy koraszülés volt?
3: Érett szülés volt, a régi iskola és az új iskola ütközött. A régi főorvos, aki vezette a szülést, ő azt mondta, hogy nők milliárdjai szültek már meg természetes úton, ez tökéletes lesz. A fiatal orvos már az ultrahangot, illetve egyéb képalkotó diagnosztikákat használva és azt felismerve, hogy relatív téraránytalanság állt fenn. Én egy szép nagy darab baba voltam, 4 kg 25 dekával születtem, az édesanyám pedig egy picit törékeny asszony, és ő felismerte és a császármetszést javasolta, nem a mostani divatos okok miatt, hanem a egészségvédelem szempontjából. A főorvos úr ezt megvétózta, és akkor jött a vákum, a fogó, és ez egy darabig tolerálta a szervezetem, majd nem, és igen, az oxigén hiányba, úgyhogy anyulag az volt az utolsó hang, amit az altatás előtt hallott, hogy nincsen szívhang.
2: Te jó ég, ez egy elég drámai helyzet volt, és mentős hogyan lettél?
3: Az is egy személyes történet, én területi képviselő voltam, illetve üzletkötő, a ásványvíztől az ingatlanig mondhatnám mindennel foglalkoztam, hiszen azt gondolom, hogy az eladási folyamatot kell megtanulni, az áru ismeret az már jön, az megint csak egy hozzátanulható dolog, és kávéztam Kecskeméten egy kávézónak a teraszán egy barátommal, éppen üzletről beszélgettünk, amikor a látókörünkön belül tőlünk körülbelül 20 méterre összeesett egy idős úr, akihez odaszaladtunk, mert nyilván akkor is nyitott voltam ezekre a dolgokra, viszont legnagyobb szégyenemre, amellett, hogy nekem volt jogosítványom már akkor, igazából csak nagyon felületes ismereteim voltak. Tudtam, hogy körülbelül mit kell csinálni, és ez egy szörnyű felismerés volt, hogy én nem tudtam effektíven segíteni. Valamit csináltam, masszíroztuk a mellkast, és mentőt hívtunk természetesen, ami azt gondolom egy legelső és legfontosabb dolog ezekben a helyzetekben. A kiérkező mentő egység pedig két rutinos, mondhatni idős kollega alkotta, akik szempillantásokkal, fél szavakkal kommunikálva visszahozták az életbe ezt a bácsit, és nekem ez egy olyan aha élmény volt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát ez, amit én addig csináltam, az nem hasznos, azonnal talmivá vált az egész, és azt mondtam, hogy én ezt akarom, és én másnap bementem a mentőszolgálathoz, és jelentkeztem mentőápolónak.
2: Voltak esetleg nehézségek az indulásnál, nyilván a halál legkülönbözőbb fajtáival találkozik, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket úgy hétköznapi ember esetleg el tud azonnal viselni. Ugye sok problémát jelent az is, hogy ilyen helyzetekben lebédulnak a szemtanúk, és nem tudnak oda menni segíteni. Ezzel te hogyan birkóztál meg?
3: Szerencsés alkat vagyok, azt gondolom, hogy ilyen a lelkületem, hogy ki tudom zárni a külvilágot ezekbe a helyzetekbe, és arra koncentrálok, ami az én dolgom, amiben tudok segíteni. Ergo a sérültre vagy a betegre. A külső dolgok nem. Ezt említettem már a törökországi katasztrófa kapcsán, hogy mi már megtanultunk úgy nézni, hogy ne lássunk. Tehát annyit fogadok be, amennyit érzem, hogy elbír a lelkem, és annyit azt teszem, amihez igazán értek, amire tehetséget kaptam, amire kiképeztek, amit megtanultam.
2: Igen, hát itt a bemutatkozásnál nem mondtam el, hogy alelnöke vagy a híres Rescue Teamnek, akik ugye törökországi földrengés idején kint voltak és segítettek. Erről is néhány gondolatot, hogyha tudnál mesélni, mivel találkoztál ott?
3: Szörnyűséggel, és a szörnyűséggel a köbön, és ezt még megszorozva százzal. Egy hatalmas katasztrófa volt, ezt a híradásokból a hallgatóink láthatták, ismerhetik. Egy 500 ezer fős város tűnt el a föld színéről. Mi a harmadik napon érkeztünk, a földrengést követő harmadik napon, ugye azt kell tudni, hogy ez egy 7,8-es földrengés volt, viszont 90 másodpercig tartott. Ilyen nem volt még az írott történelem során, ezért volt ez a hatalmas pusztítás. A református szeretett szolgálat kötelékébe érkeztünk ki, és gyakorlatilag hajnalban szállítottak a katasztrófa helyszínére helikopterrel, és mi azonnal bele is vetettük magunkat a munkába. Ami a legnehezebb volt itt, a sérült és az elhunytaknak a hatalmas száma, illetve az aránytalanság, ami minden katasztrófa helyzetnél megvan, hogy az ellátók és az ellátásra szorulók száma között iszonyatos különbség van, amit nagyon jó szervezettséggel, a török hatóságok előtt le a kalappal, nagyon jó szervezettséggel próbáltak orvosolni, illetve nagyon ügyes felderítő munkával. Nekünk ez volt a dolgunk elsősorban, hogy a kutyáink segítségével még élő áldozatokat, vagy még élő bajba jutottakat keressünk. Kiszámoltuk utólag, a 4 nap alatt 8 óra hosszát aludtunk összesen, tehát végig a romon voltunk, amikor csak lehetett. Ez nyilván mind a kutyákat, mind minket megviselt, és pont mikor jöttem most hozzád, akkor beszélgettem egy ismerősömmel, aki kérdezte, hogy túl vagyok-e már rajta lelkileg, és nagyon érdekes ez, ugye 18 év mentő múlttal kerültem én Törökországba, és a nyár végén, augusztus végén mondtam azt, hogy most vagyok túl a februári katasztrófán.
2: Azt mondom, de akkor gyakorlatilag mondta 18 éve mentőztél, akkor vagy most is már, vagy átléptünk esetleg már a 19. évben?
3: Még nem,
2: még a 18 éve mentőzöl. A te lelkedet is megviselte gyakorlatilag ez a törökországi látvány.
3: Igen. Mondom, a sérültek, illetve a halottak nagy száma miatt, illetve ami a legnehezebb volt talán, az a tehetetlenség. Amikor a kutya jelzett és megtaláltuk a bajba jutottat, nagyon sok országgal dolgoztunk együtt, koreaiakkal, spanyolokkal, indonézekkel, amerikaiakkal, kanadaiakkal. Nagyon hasznos ismeret volt, amit ott egymásnak át tudtunk adni. Nagyon komoly technikai háttérrel rendelkeztek például a koreaiak. Ők ilyen 40 méter, a romba 40 méterre behatolni képes endoszkópos eszközökkel jöttek, és láttunk egy olyan valószínűleg családot, egy emberek egy csoportját, akik 6-8 voltak, egy üregbe menekültek meg, és a hőkamera, illetve az endoszkópos kamera képei alapján a mentés során folyamatosan szépen hunyt ki a fény, tehát haltak meg, és a 8-ból végül is, mire odaértünk hozzájuk, már egy sem élt. Itt 40 méter, több tonna betonon kellett volna keresztül ásni magunkat. A eszközök és munkagépek voltak, de hát nyilván itt ezt nagyon okosan, nagyon körültekintően kell ezeket a gépeket használni.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatjuk, hogyan terjedt el a herbál, milyen veszélyeket jelent, látott-e már boldog herbálfogyasztót, és milyen mellékhatásokkal kell számolniuk a fogyasztóknak.

0: Start Rádió.
1: Ennyi bevezető után nyilván látszik az, hogy mekkora tapasztalat mennyiséget gyűjtöttél így a 18 év során, és akkor a mai témánkra kanyarodva herbáról, a szintetikus drogokról fogunk beszélgetni mentős szemmel. Talán egy legegyszerűbb kérdést, te hogy látod a helyzetet mentősként? Milyen a helyzet most Magyarországon ezekkel a drogokkal kapcsolatban?
2: Érdekes. A statisztikák azok javulást mutatnak az elmúlt két évben. Még 2021-ben a mérgezéseknek a jelentős többségét, vagy jelentős, az esetek jelentős számát azt a herbál okozta. 22-23-ra ez mérséklődött, nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem a második, harmadik helyre került az amfetamin származékok, illetve a kanabisz háta mögé. De nem ettől veszélyes, hanem maga a szer. És hogyha megengeded, és megengedik a hallgatók, egy kis történelmi kitekintést szeretnék, hogy végülis miről beszélünk. A herbál vagy biofű, ami nagyon hangzatos név, a biót, azt szeretjük, hát az mindenben jó és egészséges. Ez egy iszonyatos nagy átverés, ez egy méreg. Csak egy hangzatos nevet adtak neki, nyilván, hogy könnyebben eladható legyen. A dílerek azzal fognak kuncsaftokat, hogy azt mondják, hogy ez laborba készült, ezt orvosok, gyógyszerészik készítik, ez kifejezetten arra van, hogy te jól érezd magad, hogy más állapotba kerülj. Ez is egy bődületes hazugság. Nyilván, amióta a föníciaiak kitalálták a pénzt, erről szól az egész. 2004-ben került Európában, és 2008-ban találkozunk először az USA-ban a herbállal, és hogy legyen egy pici aktuális része is, a 80-as években kezdték el terjeszteni. Az első ilyen hatóanyag a CP47 nevet kapta. A CP az Charles Pfizer, a Pfizer gyógyszergyár alapítója. Ő lett a névadója, az első herbál vagy herbál.
1: De egyébként van valami köze hozzá?
2: Nincsen, csak ő a névadó. Ezek szintetikus kannabinoidok, amik, és itt megint csak van egy, és szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést, az égvilágon semmi köze nincs a kannabiszhoz, ennek a szernek. Ez egy annyi talán a közös, hogy a hatása ugyanazon a receptoron, ugyanazon a kannabinoid receptorokon hat. Ennyi a közös, viszont a kannabisszal ellentétben az első-második találkozás után már fizikai függőség alakul ki, és mivel ezt említettem, a 80-as évektől kezdték, 2008 az USA debütálás, és 4 év alatt, ami a kábítószerek esetében egy nagyon-nagyon rövid idő, 4 év alatt az USA rájött, hogy itt tennem kell valamit, 2012-ben tiltólistára tették ezeket a hatóanyagokat. Na de itt ez pont erről szól, hogy mindig a laborok, a vegyészek mindig a hatóság előtt járnak. Egy ilyen hatósági tiltó eljárás a legjobb esetben is 4-5 hónap, addigra már 10 másféle molekula szerkezet van, mert hogy úgy néz ki, hogy elég, hogyha egy szén atomot megváltoztatok ebben a bonyolult kémiai rendszerben, már más a hatóanyagtartalom, és éppen ez a veszélye is, hogy a vegyészek folyamatosan fejlesztenek, de ők maguk se tudják, hogy milyen hatása lesz. Leginkább az orosz ruletre tudnám hasonlítani. Veszek valamit valakitől, és hogyha ugyanaztól az embertől veszek holnap vagy holnap után, se ugyanezt a hatást fogom elérni. Amit én mentőként tapasztaltam, az érzelmeknek vagy a hatásoknak a teljes skálája. A teljes öntudatlan, eszméletlen állapottól a teljes agitáltságig, amikor rendőri segítséget kellett kérnünk, mert egy 45 kilós 15-16 éves fiúval nem bírtunk el mi a mentőegység, sőt a rendőrök is igencsak bele kellett kapaszkodniuk, egy földöntűri erőt ad. Vannak, akik zombik lesznek tőle, vagy legalábbis a zombihoz hasonló állapotba, teljesen kataton állapotba kerülnek. Vannak, akik, és ez egy viszonylag jelentős szám, akik úgy érzik, hogy meggyulladnak, hogy leég a húsuk a csontokról. Van olyan tapasztalatom is, beszéltem függőkkel, fogyasztókkal, és már leszokottakkal is. És ez más kábítószereknél nem jellemző, a herbánál igen. 2-3 évvel a teljes tisztaságot követően, tehát mikor 2-3 éve nem fogyaszt már herbát, még mindig vannak tünetei. Azt mondja, hogy megy az utcán, és egy ember jön szembe, akiből hételen 3 és 4 lesz. És nem mint egy kettős látás, hanem más, teljesen más karakterek. Halucinálnak, nem létező dolgokat látnak, ismétlem, 2-3 évvel az utolsó adag elfogyasztása után.
1: Az utolsó mondatodra reflektálva, ennek fényében vajon miért próbálják ki az emberek, miért válnak függővé, mi az, ami számukra akkor, amikor ennek a tudatmódosítószernek a hatása alatt vannak, akkor ez jó nekik.
2: A Hiperkarma zenekar után szabadon, vagy őket szeretném idézni, a mindenki függ valamitől. És ez egy nagyon nagy igazság. Azt gondolom, hogy a mai kortársadalma kifejezetten a függők társadalma, csak nézz szét a környezetedben, és a legegyszerűbb talán mobiltelefont említeni, illetve egy olyan ország polgáraiként beszélgetünk, ami a 2022-es legújabb nemzetközi statisztika alapján alkoholfüggőségben az első, az oroszokat megelőztük. A férfiak 36,9% alkoholfüggő Magyarországon, a nőknek pedig 7,2% a világ elsők vagyunk, kétes dicsőség ez nyilván. Tehát a függőségből indulnék ki, illetve az, hogy miért a herbál, egyrészt mert olcsó, és ezáltal megválogatja azt a réteget, akik használják. Jellemzően a lecsúszott rétegek, a szegregátumoknak, a társadalmilag kirekesztett csoportoknak a drogja a herbál. 5-6-700 forintért kap ebben a környezetekben egy pakkot, egy adagot az ember, amitől, és már ahogy említettem a eleinte, teljesen kiszámíthatatlanul, lehet, hogy 2 óra hosszáig, de lehet, hogy 4 napig leszek eszméletlen. És mondom, az orosz ruletre tudnám, azt gondolom, hogy ez itt az a vevőkör, vagy az a fogyasztói kör, akinek már a minden mindegy. Aki el akar szakadni el akar szakadni a valóságtól, és arra egy még megfizethető szert keres társul. És ez lesz a herbál. Viszont, és ebben nem gondolnak bele, és itt jön a mi felelősségünk, a társadalomnak a felelőssége, illetve nekünk, az ezzel foglalkozó szervezeteknek nagyon fontos az edukáció, a felvilágosítás. Olyan ismeretterjesztő esteket kellene alkotnunk és létrehoznunk, ahol már leszokott fogyasztók, szakemberek, akár egészségügyi középkáderek, mint én, tartanának előadást kézzel fogható és a közönség számára befogadható kommunikációs eszközökkel. Mert ha ott valaki a magas piedesztáról beszél erről, hogy a drog rossz, a drog káros, az nem fogja visszavetni a fogyasztást. Példák kellenek, olyan emberek, akik elmondják, hogy én ezen már keresztül mentem, hallgass rám, hogy ne csináld. Tehát van egy társadalmi vetülete, amikor el akarok menekülni, és jártam én is olyan helyeken mentőápolóként is, illetve a herbál munkacsoport tagjaként is, ahol még egy picit talán fekete humorral mi is azt mondtuk a stáb tagjaival, hogy nézd, ha itt kéne élnem, lehet, hogy én is keresnék valami pótszert. Mert itt erről szól, el akarok szakadni a valóságomtól, mert az elviselhetetlen. Akkor inkább keresek valamit, ami kiüt. És itt ezek soha nem pozitívak, ezt higgyék el nekem a hallgatók, akik látok a mentőben herbál hatás alatt lévő fiatalokat, idősebbeket is, ők soha nem boldogok. Nem mosolyognak, és nincs eufória, hogy de szuper, hogy betéptem, hanem halucinációk vannak, halálfélelem, és mellé fizikai tünetek. Tehát itt az, hogy heves szívdobogás érzése van, az egy dolog, de valóban okozhat szívritmus zavarokat, és amivel el tudjuk tántorítani őket, azok talán az átélt élmények, de a függő személy, amikor már kialakul a fizikai függőség, ezzel nem fog foglalkozni, neki újra kell élnie. És ez nem is a bűnődözés oldaláról megközelíthető probléma, hiszen, és ezt megint csak statisztikák, illetve mi, akik beszélünk a függőkkel, tudjuk bizonyítani, hogy az a legutolsó pont az ő félelem listájukon, hogy elkap a rendőrség, és ezért kapok majd valamilyen büntetést. Még ennél előre való az is, bármilyen fura, hogy az egészségüket féltik, az egészségi állapotukat, de az is csak az utolsó előtti.
0: Hogyan változik a herbál hatásától a személyiség és a drogfogyasztó élete? Mi kell a leszokáshoz? Beismerik-e a betegek, ha herbált fogyasztottak? Mikor hívjunk mentőt, és hogyan segíthetünk, ha azt látjuk, hogy valaki rosszul van az utcán? Megtudhatják a Ricu Norbert mentőszakápolóval folytatott beszélgetésből.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Azt kell tudnia, aki a Herbál útjára lép, hogy gyakorlatilag meg fog szakadni minden kapcsolata a társadalommal, a családot elveszíti, a barátokat elveszíti, minden addig általa ismert és szeretett dolgot, és csak rosszabb lesz. Tehát hiába hiszi azt már, hogy innen nincsen lejjebb, de rosszabb lesz. És amit én el szoktam mondani, hogy ne ettől féljenek, hogy milyen börtönbüntetést kapnak, vagy milyen szankciók lesznek, hanem az, hogy megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy a droghatás alá kerül és függő lesz, ő olyan, mintha eladná a személyiségét, a lelkét, marad egy test, amiben a Herbál fog pusztítani, és minden tett, amit ő véghez visz, az a Herbál lesz, és nem ő. Nagyon sok családon belüli erőszakot látunk, kifelé irányuló erőszakot is, olyanokat, akik utána az elmesélések alapján tudják, hogy ők ezt megtették. Illetve még egy dolog, ami nagyon fontos, és itt ugye a statisztika az egy ilyen exakt dolog, nagyon sokféleképpen lehet nézni. A Herbál halálozásoknál ugye azt tekintjük, amikor valamilyen szívritmus zavar vagy szervi probléma kapcsán elhalálozik a Herbál fogyasztó. De azokat nem vizsgáljuk, amikor Herbál hatás alatt autót vezet és autóbalesetet okoz, amikor Herbál hatás alatt a Herbál olyan hallucinációkat diktál neki, hogy ugorjon ki a vonat elé, ugorjon le a hídról, legyen öngyilkos. Ők az én olvasatomban ugyanúgy a Herbál halottai, de statisztikailag nem lesznek azok.
3: És ez egy ilyen általános képlet, tehát mindig ez az eredménye, elveszíti a családot, lehullik teljesen az életről. Mindig ez az eredménye, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy valaki erről lejöjjön?
2: Szeretném azt mondani, hogy van. És nagyon-nagyon elenyésző számban van is. De ezért nagyon sokat kell tennünk még nekünk is, a többségi társadalomnak, illetve magának az egyénnek is. Csak ez egy olyan spirál, amibe ha belecsúszik, nincs meg a kiugrás. Tehát kell hozzá egy halálközeli élmény. Egy olyan helyzet, amikor tényleg meglegyinti a halálszele, és akkor van lehetőség. Viszont így is nagyon nagy a visszaesés. Itt ugye nyilván a függőség, a függő személyiség típus kiindulva. De vannak pozitív példák, nem nagy számban, de vannak, akiknek ez sikerült.
3: Itt említetted a beszélgetés, vagy a mondataid között, hogy különböző féleképpen megyészkednek, ezeket a drogokat fejlesztik. Ez a hétköznapi gyakorlat során, mint mentősként, ez hogyan módosul, hogy a klinikai tünetek hogyan változnak, az első segélynyújtás hogyan változik ezzel kapcsolatban, van-e differencia a különböző szerek hatásainak ellátásánál?
2: Igen, mindig, minden esetben a beteg állapotát kell néznünk, és az ő tüneteit kell kezelnünk. Ami jellemzően ugye az eszméletlenségnél megvan a protokollunk, a légútbiztosítása az első, illetve a fizikális védelem. Nyilván, amikor ebbe az agitált állapotban van és agresszívvé válik, akkor őt is és a környezetet is védenünk kell. És itt jön be a nagyon nagy probléma, ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit ő bevett, és nagyon sokszor, sőt, az esetek 100%-ában tagadnak. Nincs az, hogy hello, én rosszul lettem, mert herbáloztam, hanem kitalálnak minden féléket, valaki beletett valamit a poharába, véletlen valamit fogyasztott, tehát nyilván mindig én nem találtam még, nem találkoztam olyan drogossal a 18 év alatt, aki azt mondta, hogy én ezt akartam.
3: De ez a büntetésektől való félelem?
2: A társadalmi ellenérzés miatt, tehát ők ezt tudják, hogy ez nem jó. Tehát nekünk mindig ezt kell kezelni, és nagyon sok különböző, amit láthatnak a hallgatók és az utcán, hogy pici ásványvizes üveggel sétálnak, rengeteg vizet fogyasztanak, ez nagyon sokszor ez a meggyulladok érzés, hát próbálják magukat hűteni, nem szomjas, hanem hűteni akarja, mert úgy érzi, hogy leég a, ahogy már említettem, leég a húsa a csontjairól. Azt gondolom, hogy ez minden, csak nem pozitív élmény.
3: Igen. Hogyan kezdtek egy ilyen ellátáshoz? Tehát amikor egy esethez hívnak benneteket, akkor mi történik utána?

0: ellátjuk a sérültet, az az első, hogyha szükséges karhatalmi segítség, és ez nagyon sokszor előfordul, igen, akár a környezet okán is, akár maga a sérült állapota okán is, és betesszük a mentőautóba. És ott kezdődik a tüneti kezelés, tehát megpróbáljuk stabilizálni az ő állapotát, majd kórházba szállítjuk attól függően, hogy milyen tünetek vannak, vagy belgyógyászati sürgősségére, nagyon sokszor sérülés is előfordul, akkor nyilván a traumatológiai ambulanciára, minden egyéb esetben pedig a pszichiátriára, ahol az addiktológiai ellátás folyik.
1: Az utcán járva a hallgatók közül is bárki sokszor probléma az, hogy nem mennek oda menni, nem mennek oda segíteni. Van-e esetleg olyan specifikus tünet együttes, amivel esetleg találkozhat egy hallgató is, és akkor ebből már tudhatja, hogy mi a helyzet, és emiatt hívja a mentőket? Mire figyeljenek oda?
0: Picit ketté választom a választ. Igen? A kérdésedre. Az első az az, hogy azt gondolom, hogy minden esetben menjünk oda. Ez legyen a legelső. Ha csak azt nem látom, hogy egy másfél méterre szamuráj karddal hadakozik ott a delikvens. Ha azt látom, hogy fekszik padon, földön, ül, láthatólag rosszul van, akkor állampolgári kötelességem oda menni, és a tőlem elvárható, a tőlem tehető legjobb módon első segélyt nyújtani. Ez nagyon sokszor csak annyi, hogy megkérdezem, hogy mi történt. Ne legyen az első az, hogy mentőt hívok. Legyek készenlétbe, de kérdezzem meg, hogy mi történt. Lehet, hogy csak annyi, hogy elfáradtam, fáj a lábam, vagy nagyon sok esetben nyilván az alkohol is szerepel az okoknál. Nagyon sokan elmondják, hogy semmi, igazából csak berúgtam, egy picit pihennek. Azt én látom, ha beszél, akkor nagy valószínűséggel nincsen életveszélyes állapotban. Ha azt látom, hogy maga tehetetlenül, eszméletlenül fekszik, ami azt jelenti, hogy megrázogatom és nem reagál rá, ne féljünk oda menni, mert tudunk segíteni. Próbáljuk meg megrázni, és ha eszméletlen, hívjunk mentőt. És onnantól kezdve az én kollégáim fognak segíteni a telefonban. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt szeretném, és ezt is közvetítem mindig az első segélynyújtók felé, hogy nem, nincsenek egyedül. Mert a mentésirányító, a mentésvezető ott van a telefon másik végén, és segít neki, gyakorlatilag vezeti a kezét. Én el szoktam mondani pici túlzással, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, és van valaki, aki a telefon végén irányítja a kezemet, én egy NASA űrállomást összeszerelek. Mert képes vagyok rá, és az első segély ennél sokkal egyszerűbb dolog. Lesz segítség, meg hívjunk segítséget ketten, tehát az utca emberétől. Hívjunk segítséget ketten, nem, itt nem erőrényes a matek. Nem kettőt érünk, és nem kétszer többet, hanem százszor többet. Összetesszük a tudásunkat, amiben én bizonytalan voltam, az lehet, hogy neki eszébe jut, és ketten, és egy nagyon jó összekovácsoló, vagy egy nagyon szuper élmény embereken segíteni.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatják, miért pont a herbál okozza a legnagyobb drogfogyasztási problémákat, milyen módok lehetnek ezek megoldására a politikai döntéshozás szintjén, milyen javaslatokat tettek ezügyben a második reformkor politikai szervezet keretében, illetve hány éves korban lehet és kell elkezdeni a herbál prevenciót a gyerekeknél.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Számodra van-e valamilyen emlékezetes eset a Herbállal kapcsolatban?
3: Több is. Ami most az utóbbi időben történt, az egy 3 gyerekes anyuka, egy középkorú anyuka, 3 gyermekkel, aki teljesen, tehát ő egy hollywoodi szuperprodukcióba elmehetett volna a ilyen ördög által megszállt személynek. Teljesen kiszámíthatatlan volt, úgy hívjuk, hogy kattogott. Voltak teljesen épp, normál gondolatai, el tudta mondani az adatait, amik stimmeltek is, tehát utána visszaellenőriztük a személyes adatokat, viszont egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni, agresszívvé vált, a szemét forgatta, a nyakát tekergette, mondom, mint egy ördög által megszállt, ilyen negatív kiflibe visszafordult, ez eltartott ez az állapot percekig, és utána visszajött belőle, és teljesen adekvát, normál módon válaszolt a kérdéseimre. Aztán ismétlődött újra ez a...
2: Értem, ez a kattogás benne gyakorlatilag, hogy ide-oda kapcsolgat az éppen aktuális tudata. Ugye, ez társadalmi probléma, egészségügyi probléma. A társadalom mennyire foglalkozik ezzel? Van esetleg olyan program, ami ebben segíthet? Ugye említette te is, hogy részese vagy egy olyan csoportnak, ami foglalkozik ezzel a Herbál problémával. Hogyan látod ezt az ország tekintetében?
3: Mi a második reformkornak a Herbál prevenciós munkacsoportja vagyunk. Erre említettem, hogy a munkacsoporttal jártunk. A 2018 óta foglalkozik a második reformkor a Herbál kérdéssel, és most már párként is az egyik fő ügyünk a Herbál elleni küzdelem. Viszont kormányzati szinten, tehát az országnak 2020 óta nincsen drog stratégiája. Ez nem csak a Herbál, hanem az összes drogot tekintve. Úgyhogy mi ezt tűztük zászlónkra, és itt nyilván nem csak a Herbálról van szó, hanem az összes szintetikus drogról, de ezt látjuk a legnagyobb problémának, pont amiatt, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyott réteget érint. Van egy javaslatunk, egy Herbál prevenciós javaslat, ami gyakorlatilag hosszú és rövid távú javaslat. A rövid távú terveink és a rövid távú javaslatunk az, hogy minél gyorsabban, és itt rendőrségi, tehát karhatalmi segítségre van szükség, megkettőzni, megtöbbszörözni a karhatalmi jelenlétet azokban a helyszíneken, ahol tudjuk, hogy ez hatalmas problémát jelent. Legyen egy elrettentő ereje a rendőrségi jelenlétnek, illetve javasoltuk, sőt mondhatnám, hogy követeljük egy drog osztagnak, hogyha legyen ilyen hollywoodi hasonlat, a fölállítását, ami országos lefedettséggel kifejezetten ezeknek a terjesztői hálózatoknak a felszámolásával foglalkozik.
2: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a terjesztői hálózat, tehát nem
3: az ez áldozat, az alapja. Nem, ez az alapja. Én azt gondolom, hogy az áldozatnak megvan a saját maga problémája, viszont itt is megvan a kriminalisztikai jelentősége, hiszen ahhoz, hogy ezt az 500 vagy 1000 forintos drogot megszerezze, a napi adagját, ahhoz ő bűnözni fog. És ezek a környezetükben élő embereknek iszonyatos probléma. Ezek kis besúrarásos tolvajlások, utcai rablások, amik lehet, hogy nem is kerülnek a hallgatók látókörébe. Erről nem szól minden nap a híradó, de azoknak az embereknek a mindennapjait megkeseríti. Tehát ilyen vonatkozása is van. Ez a rövid táv. Nagyon fontos lenne egy olyan nyomozócsoportot fölállítani, és most én az aktuál politikát ismerve hallottam egy ilyen kezdeményezést, hogy föláll az ORFK-nál egy országos lefedettségű, ilyen kiberbűnözés elleni csoport. Én nagyon szeretném, hogyha ez kiterjedne a Herbál hálózatokra is, ugyanis, csak ötleteket nem akarok adni, a mai nap is bárki gyakorlatilag 3 kattintással az interneten keresztül hozzáfér. Nem klasszik dílerek vannak, akik kapucniba bújva állnak az utcasarkon és megkérdezik. Igen, nem. 3 kattintás és sajnos hozzáférhető, hozza a futár, hozza a posta, 1-2 napon belül a fogyasztó kezében van, vagy a kezében lehet, úgy, hogy itt nincsen használati utasítás. Itt nem mondják el, hogy haló, vigyázz, ez és ez történhet, itt ugye profitorientáltságról van szó. Ez a rövid távú javaslatunk, a hosszú távú pedig társadalmi, gyakorlatilag folyamatos edukációra lenne szükség, amit mi szeretnénk ezeken a kiemelt területeken létrehozni ambulanciákat, drogambulanciát, ahol lenne addiktológiai szakember, lenne egészségügyi szakember. Én például javasoltam a most átalakult háziorvosi ügyeleti szolgálathoz kapcsolni ezeket ezeken a területeken, ahol lehetne azonnal ellátást is végezni, ha sérülés van, ha bármilyen szervi probléma van, de ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ezek közösségi térként szerepelnének, ahova be tud menni, meg tud hallgatni előadásokat, ismeretterjesztést, és egy közösséget alkotni, mutatni új utat, új alternatívát. Mert azt látjuk, hogy ők beleszürkülnek, beszűkül a tudatuk ebben a helyzetben, és azt gondolják, hogy nincs a szegregátumon, az utcámon, a városrészemen kívüli világ. Miközben van, tehát 1000 helyre el lehetne menni dolgozni, van munkalehetőség. És azt gondoljuk, hogy az ismeretterjesztés, a pozitív példáknak a mutatása, a munkalehetőség és az életutaknak a segítése, de ez csak együttműködve és hosszú távon működik.
2: Milyen időskorban érdemes elkezdeni a prevenciót? Ezekre a veszélyekre való figyelemfelhívást?
3: Ha picit kikanyarodok a kérdésből, de fogok válaszolni. Igen. Egy pár évvel ezelőtt, és ez legyen mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy iskolába kértek fel szexuális felvilágosító előadást tartani 12 éves gyerekeknek. Én magam is apa vagyok, van egy 23 éves fiam, egy 14 éves lányom és egy 17 hónapos kislányom.
2: Gratulálok.
3: Köszönöm. Úgyhogy ők is motiválnak ebben, én szeretném, ha ők olyan világban nőnének fel, ahol ez nem mindennapi probléma. És visszatérve a szexuális felvilágosításra, a 12 éves gyerekeknél már azt láttam, hogy elkéstünk. A jelentős részénél láttam a tekintetükön, a mimikájukon, hogy elkéstünk. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a herbál és drogprevencióval is. Tudunk 12 éves fogyasztókról is. Úgyhogy ezt korábban el kell kezdenünk. Ez egy hatalmas munka. Tehát ezt mi látjuk. És azt is tudjuk, hogy nem fog működni máról holnapra, már az óvodában el kell kezdeni azt a edukációt, hogy mutassak más lehetőségeket, hogy azt, amit én otthonról hozok, mert az esetek többségében a szülő a minta, próbáljak más konfliktus kezelési módokat találni. Ne az legyen az első, hogyha akadályba ütköztem, akkor nyúljak valami pótszerhez, hanem tanuljak, képezzem magam, és nyílik lehetős, 1000 lehetőségem nyílik, amelyre el tudok indulni, ahelyett, hogy a herbához vagy más drogokhoz fordulnék.
2: Ez egy őrült célmalomharc.
3: Az, és mi beszélgettük a második reformkor herbál munkacsoportján belül a srácokkal, a fiúkkal, hogyha 3-5 embert megmentünk, akkor már győztünk. Ugye mi a mentőknél használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a szállóigét, hogy aki egy életet megment, az az egész világot menti meg. Mi ugyanígy gondolkodunk a herbál prevenció kapcsán, és nincsenek illúzióink, de azt gondolom, hogy összefogott társadalmi közös minimumok fölállításával működhet.
2: Legyen ez a zárszó is, köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
3: Szervusz. Köszönöm szépen, szervusz!

0: Rádió.
1: Ricu Norbert mentőszakápoló kutatómentővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány határozottan elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadásokat, amelyek miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 drón érte el a térséget, ami miatt Szlovákia ideiglenesen lezárta az ukrán határátkelőket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a támadás közvetlenül érinti a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén. Ópuszta szeren a Tisza kormány első ülésén jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese, hogy felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot. Gacsái József közölte, hogy a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolásával új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be a súlyos aszályhelyzet kezelésére. A stratégia célja, hogy a szabad vízkészleteket a tájba tartsák és szétosszák, megteremtve ezzel a vízre alapozott tájhasználat alapjait az ország egész területén. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormány főkitért a közjogi méltóságok sorsára is, amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvénymódosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Szombat reggelnél édesebb talán nincs is a világon. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok! Ez a Start Rádió mai reggel folyamán is sok zenével is. Most még többen összeszedjük a leghasznosabb információkat és a jó zenék mellett, úgyhogy mindenki érdemes a Startot hallgatni.

0: A Start Rádióval indítja a napját, ezért nagyon hálásak vagyunk. Május 16-a van szombat reggel, a Mózeseket és a Botondokat pedig innen is öleljük, hiszen ők a mai nap névnaposaik. Köszöntjük őket, és persze, hogyha van a rokonságban vagy a barátok között ismerős, akkor köszöntsék fel őket.
1: Reggeli Start!

0: Jó reggelt, ez itt a Start Rádió május 16-án a Mózesek és a Botondok névnapján. Ezen a napon született Rodolfo bűvész, Kürende gépészmérnök, de Holló Barnabás szobrászművész is.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Együtt indíthatjuk igazán jól a szombat reggelt is. Hamarosan 7 óra lesz. Az biztos, hogy majd híreket mondunk, majd aztán a következő órában nézzük a mai nap történelmi évfordulóit, hozok még hasznos információkat, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szereplőket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstopp és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. A jövő héten az Európai Bizottság magas szintű delegációja érkezik Budapestre, hogy előkészítsék a május 25-i uniós megállapodást. A kormány célja a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozatala, amiről Magyar Péter személyesen tárgyal majd Ursula von der Leyennel. A kormányfő szerint a tárgyalások sikere alapvető a költségvetés stabilitásához. A magyar gazdaság az erősödő bizalom és a mérsékelt növekedés irányába tart a választásokat követően, derült ki a CIP bank elemzéséből. A szakértő szerint az idei 5%-os hiánycél nem tartható, a reális mutató 7% körül várható, ezért őszig egy hiteles középtávú makropálya felvázolására van szükség. Bár a hitelminősítők türelmi időt adhatnak az új kormánynak, a novemberi felülvizsgálatig elengedhetetlen a transzparens költségvetési terv bemutatása. Trippon Marian elemző az év végére 1,8%-os GDP bővülést jósol, miközben az infláció az év második felében 4%-ig is felgyorsulhat. A forint árfolyama a politikai fordulat és a választási eredmény hatására jelentősen erősödött, így az euró jegyzése akár a 350 forintos szintig is süllyedhet a közeljövőben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra után már csodaszép szombat reggelt kívánok. Jó utat például a munkába tartóknak, mert van, aki bizony hétvégén is dolgozik, és jó pét annak, akinek édesen indul a hétvége pihenéssel, lazítással. Hasznos információkkal látom el ebben a 60 percben is, de ami még fontosabb, sok zenével és most még többel.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Beard. Big Beard.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
6: Akkor itt az idő. Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel 350 000 forintos indulóár. Szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadság tér 16-18.
7: Volt lámpa volt.
6: Bővebb info termokamerakft.hu.
8: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.

reggelt kívánok, ez bizony itt a Start Rádió a mai reggel folyamán is. Sok zenével és természetesen még többel. Nincs is jobb, mint ilyenkor mondjuk egy kávé. Arra azért érdemes figyelni, hogy a koffein túlzott fogyasztása álmatlanságot, szorongást, nyugtalanságot okozhat. Szóval a szakértők szerint a napi koffeinbevitel nőknél legfeljebb 300 mg legyen, a férfiaknál pedig legfeljebb 400 mg.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Ezen a napon 1960-ban létrehozták az első működő lézersugarat. Ez is május 16-a érdeme. Ezen a napon 1975-ben Junko Tabei japán hegymászó elérte a Csomolungát, a világ legmagasabb pontját.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

Köszönöm szépen, hogy a Start Rádiót hallgatja. Sok zene is most még több szól nálunk. Pillanatok kérdése és 8 óra lesz. Rohan az idő már szombat reggel is, de remélem, hogy önnek nem kell rohanni, hanem lehet egy picit pihenni, és úgy lassan, tartalmasan indítani a reggelt. Én a következő órában is hozok friss, fontos információkat, és persze csak a legjobb zenéket. Örülök, hogy a Start Rádióval indítja a mai napot.

0: Start Rádió.
1: 8 óra is elmúlt, szép szombat reggelt kívánok. Ez bizony a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Indítsuk együtt a hétvége első napját is. Én hozom a hasznos információkat és pakolom befelé a jó zenéket. Így telik igazán jól a szombat reggel.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos média partner.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
6: Akkor itt az idő. Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel 350 000 forintos indulóár. Szervisz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
7: Volt lámpa volt.
6: Bővebb info termokamerakft.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Sok a szene.
9: Sok a szene.
8: És még több.

0: Jó reggelt, jó rádiózást itt a Start Rádió sok zenével és most még többel, és persze most programajánlatokkal, hiszen hamarosan jön az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, immáron 32. alkalommal május 14-e és 16-a között. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ez lesz az ország legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása, szarvasmarha, ló, sertés, jó, keske, baromfi, nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal is készülnek. Családosoknak jó hír, hogy mindhárom napon a legkisebbeket nyitástól zárásig úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja majd. Ráadásul a rendezvény egész alatt állandó vadászati kiállítás is színesíti a napot. Mindez Vásárhelyen május 14-e és 16-a között.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Jó ébredezést kívánok itt a Start Rádió. Sokan ilyenkor szürcsölik a frissen lefőtt kávét. Nincs is annál izgalmasabb. Egyébként nem kell csodát várni. A koffein általában 15-20 perc elteltével hatni kezd, nagyjából ennyi kell ahhoz, hogy egy picit elkezdjük magunkat élénkebbnek érezni, de akár 8-12 órán át is érezhető marad a hatása.
1: Sokan

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, hamarosan 9 óra lesz. Én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap jövök reggel 6 órától. Köszönöm, hogy együtt ébredtünk.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szeres.
0: És még több.
2: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
6: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadság tér 16-18. Volt lámpa volt.
7: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
9: Főnök, megyünk a vásárba?
10: Milyen vásárba, Micike?
9: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
11: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Hoztam néhány érdekességet mára is magammal, a jó zenékkel karöltve természetesen, üdv a fedélzeten. Nem sokára szétnézünk a világeseményei között, és hozom a jó dalokat, mint mondtam, mert rádiózunk együtt ma is a délelőtt utolsó két órájában.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa, volt.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos média partner.
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sok a szeret. És még több.

0: és még több a Startrádión a napilaza, szorítva néhány érdekesség, a mai napi eseményeket gyűjtöttem össze, például 1911-ben megszületett Rodolfo Bűvész éppen a mai napon, illetve Somogyi Béla tanító újságíró is a mai nap szülöttje, 1868 eme napján látott napvilágot, illetve szentjavatták Jeanne d'Arcot Rómában 1920-ban. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései, most vissza a dalokhoz.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Startrádió.
3: Startrádió.
1: Hú, de laza.

kiállítás a szarvasmarha, lósertés, lyukkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is E-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Itt vagyok a következő órában is, hozom a jó dalokat, folytatjuk lendületesen, a délelőtt utolsó 60 percét is feltöltjük jó zenékkel és hasznos infokkal, rádiózunk együtt.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Pilaza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Folytatódik a műsor ebben az órában, is itt vagyok meg annyi jó dallal. A mai névnaposaink pedig a Mózesek és a Botondok. Nagyon boldog névnapot kívánunk mindannyiuknak, és ne értessen mindenkit a névnap alkalmával, én pedig ebben az órában is hozom a fontos infokat az egészség megőrzés jegyében persze.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene?
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
5: Akkor itt az idő. Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel 350 000 forintos indulóár. Szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
6: Volt lámpa volt.
5: Bővebb info termokamerakft.hu.
7: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
0: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
8: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza, és már is itt a következő tippünk az egészség megőrzés jegyében. A Dél-Afrikában honos muskátli fajok gyökerét a benszülöttek régóta alkalmazzák, képzelje, légúti fertőzések kezelésére, azonban az európai fitoterápiában csak a 20. században került be. A növény helyi neve Umkolauba, ami súlyos köhögést jelent, egyben utal a muskátli bizonyítottan kiváló köptető hatására. Emellett jelentős az immunműködést fokozó hatása is, melynek következtében eredményesen alkalmazható felső légúti fertőzések, megfázásos betegségek tüneteinek enyhítésére, így ne lepődjünk meg, hogyha valamilyen dolog, amit alkalmazunk, muskátlit vagy annak kivonatát tartalmazza. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: zene és még több a Start Rádión, ez a napilaza. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm szépen, hogy együtt tölthettük ma is az elmúlt két órát, a délelőtt utolsó 260 percét. Holnap is jövök, további szép napot kívánok!
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. Május 15-e péntek, déli 12 óra van. Flashmobbal köszöntötték a Tour de Hongrie mezőnyét Jaminában. Vonatsiklás miatt leállt a vasúti közlekedés Gyoma-Endröd térségében. Békés vármegyei közgyűlés módosította a 2026-os költségvetését. Már is mondom a részleteket. A Tour de Hongrie 2026 mezőnye szerdán többször is áthaladt Békés Csaba területén, köztük a jaminai körforgalmon, ahol az Erzsébet-helyi általános iskola tanulói látványos flashmobbal fogadták a kerékpárosokat. A város összesen több mint 30 helyszínen készült különféle programokkal a verseny útvonala mentén, a Kígyósi úttól egészen Doboz határáig és a Kettőskörös gátig. A település honlapján korábban közzétették azt a táblázatot és térképet, amely megmutatta, hogy az első, második és harmadik körben hol milyen aktivitások várják a nézőket. A mezőny a Kígyósi úton lépett be Békés Csaba közigazgatási területére, majd rögtön a jaminai körforgalom felé haladt tovább. Itt az iskola diákjai színes kartonlapokból formálták meg az intézmény logóját, nevét, a Tour de Hongrie feliratot és stilizált kerékpárkereket. A felüljáró lábánál az alsósok buzdították a belváros irányába tekerő versenyzőket. Szabó István, az iskola testnevelő tanára elmondta, azért tartották jó ötletnek a flashmobot, mert úgy véli, a Tour de Hongrie élménye összekovácsolja a gyerekeket, és ritkán adódik alkalom arra, hogy ilyen jelentős nemzetközi sporteseményt láthassanak a vármegyében. A tanulók a produkciót a verseny első két etapja alatt mutatták be a jaminai körforgalomnál. Ahogy ez már tudható volt, attrakciók egész sora várta a Tour de Hongrie mezőnyét Békés Csabán. A belvárosban a Szabadság téren hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol 120 néptáncos járt csárdást, miközben három alkalommal is elhaladt mellettük a teljes mezőny. A város több mint 30 helyszínen készült látványos programokkal. A Kígyósi úton óriás kolbászok és a Csaba gyöngye szőlőfürt installáció fogadta a kerékpárosokat. Az élővíz csatornán sárkányhajók rajzolták ki a Munkácsi negyed feliratát. A hídnál pedig Munkácsi Mihály és felesége Cecil elevenedett meg jelmezes szereplők segítségével. A Dobozi úton a Gerlai bekötőig vitorlás kerékpárok kísérték a mezőnyt, a Kettőskörös gáton pedig két csikós vágtázott a versenyzők mellett szanazók irányába. A leglátványosabb produkció kétségtelenül a Szabadság téren zajlott, ahol a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság épülete mellett népviseletbe öltözött táncosok mutatták be műsorukat a verseny érkezésekor. A Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola május 11 és 19 között rendezi meg a hangszerválasztó zenénapját. A programsorozat részeként csütörtök délután a Jókai Színház előtti téren tartották meg a hangszervarázs Találkozz a hangszereddel elnevezésű eseményt. Szomor István igazgatóhelyettes elmondta, hogy a rendezvény célja a zeneiskolai munka bemutatása és a zenetanulás népszerűsítése. Úgy fogalmazott, szeretnék a komoly zenét kimozdítani a zárt terekből és felhívni a figyelmet a zeneiskolai jelentkezés lehetőségére. Hangsúlyozta, hogy minél több az intézményben tanuló hangszert szeretnének bemutatni és megszólaltatni, rövid ismertetőkkel kiegészítve, bízva abban, hogy a gyerekek kedvet kapnak a zenéhez. A programban vonós, fúvós, billentyűs és ütő hangszerek, valamint énekes és népzenei növendékek is szerepeltek, köztük például a citera. A színpadi produkciók során az iskola együttesei, kamaracsoportjai és szólistái léptek fel. Az igazgató helyettes kiemelte, hogy a zene és hangszertanulás számos területen támogatja a gyermekek fejlődését, fejleszti a kognitív képességeket, javíthatja az iskolai teljesítményt, közösségi élményt ad, és kitartásra, figyelemre nevel. Hozzátette, hogy másnap a zeneiskolában a fiatalok kézbe is vehetik a hangszereket, hiszen a megfelelő választáshoz elengedhetetlen a személyes találkozás. A délután folyamán több mint 100 növendék mutatta be tudását. A koncert műsorszámai között egykori növendékek videó üzenetei is elhangzottak, amelyekben ma már elismert művészek meséltek arról, milyen pozitív hatással volt életükre a zenetanulás. A színpadi programok mellett interaktív zenei játékok, kézműves foglalkozások, mini hangszerkészítés, színezők és rejtvények is várták a résztvevőket.

0: Baleset miatt teljesen leállt a vasútforgalom Gyuma-Endrődön Gyuma állomásnál. Információk szerint csütörtökön kisiklott egy vonat Gyuma-Endrőd és Csárda szállás között, a balesetben ketten is megsérültek. A Békéscsabai vasútvonalon csütörtökön jelentős késésekre és pótlóbuszos átszállásra volt szükség, mivel a két állomás között nem közlekedhettek a vonatok. Egy szemtanú arról számolt be, hogy a mozdony és az első kocsi is kisiklott, a helyszínen pedig mentők láttak el egy sérültet. A katasztrófavédelem megerősítette, hogy a tűzoltók is a helyszínre érkeztek. Úgy tudni, hogy két utas sérült meg, őket a mentők ellátták. A szerelvényt a MÁV emelte vissza a pályára, és a vonatpótlás megszervezését is megoldották Mezőtúr és Csárda szállás között. Ugyanezen a szakaszon korábban egy másik esemény is történt. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a keleti pályaudvarról Kolozsvárra tartó Claudiopolis Fogaras Intercity egy megállt jelzőn haladt át a Gyuma állomáson, de a biztonsági rendszer időben megállította a vonatot, így nem alakult ki veszélyhelyzet. Az utasokat ott is másik járatra szállították át. A Blue Train vasúti oldal információi szerint a most kisiklott szerelvény a Békés Intercity volt, amely nagy sebességgel futott bele egy 40-es kitérőbe. A kitérő irányú közlekedésre azért kerülhetett sor, mert a korábbi incidens helyszínelése még nem zárult le. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt közölte, a szerelvény 4 kocsija hagyta el a sineket, mintegy 300 méteren rongálva meg a pályát. Hangsúlyozta, hogy a baleset okát csak részletes vizsgálat tisztázhatja. Jelenleg azonban az utasok biztonságba helyezése és továbbutazások biztosítása volt a legfontosabb. A helyreállítás nagy erőkkel zajlik. Idei harmadik ülését tartott a csütörtökön Békésvár megye önkormányzata, ahol 12 napi rendi pontot tárgyaltak. A testület több éves beszámolót és zárszámadást is fogadott el, valamint módosította az idei évi költségvetési rendeletet. A közgyűlés elnöke Molnár Sándor kiemelte, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete tavaly év végére tovább erősödött, és már az idei évben is növekedés tapasztalható. Hozzátette, a vármegye költségvetésének főszámai országos összevetésben is magasabb értéket mutatnak, ami részben annak köszönhető, hogy az önkormányzat olyan többlet feladatokat is vállal, amelyek nem kötelezőek, de hozzájárulnak a térség fejlődéséhez és gazdaság élénkítő projektek megvalósításához. Az első napirendi pontban Vörös Ferenc Békés vármegye rendőrfőkapitánya számolt be a térség tavalyi közbiztonsági helyzetéről, aki elmondta, hogy a rendőrség eredményes évet zárt és nem történt olyan kirívó eset, amely negatívan befolyásolta volna a közbiztonságot. Hangsúlyozta, hogy a nyomozási és felderítési eredményesség is tovább javult, és ezek az adatok országos szinten kiemelkedők. Mindezt elsősorban a munkatársak elhivatottságának és kitartó munkájának tulajdonította. Körözést adtak ki egy bérelt autóra Szarvason, miután egy nő nem vitte vissza a járművet a megbeszélt határidőre. A tulajdonos bejelentése után a rendőrség körözést rendelt el, és május 13-án délután a kocsit vezetőjével együtt megtalálták. A nőt előállították a rendőrkapitányságra, és jármű önkényes elvitele miatt büntető eljárás indult ellene. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dold a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt van legelső kérésünk. Sziasztok, Andi vagyok, és a férjemnek szeretnék küldeni egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Zoli vagyok, és a páromnak, Rékának szeretnék küldeni egy dalt, csak úgy, mert szeretem. Szép hétvégét mindenkinek. Köszönjük szépen, nektek is csoda szép szombatot.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérdésünk az így szól: sziasztok! A férjemnek szeretném üzenni, hogy ne felejts el a kenyeret hazafelé, de addig is mehet valami pörgős dal, köszi! Bea, én köszönöm ezt a kérdést is.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma május 16-a szombat van, sok boldogságot kívánunk Mózes és Botont nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Janet Jackson, amerikai pop énekesnő, de ma ünnepel Hegedűs Zoltán, Jászai Mari díjas magyar színész, és Pierce Brosnan, amerikai színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Sokfelé fordulhat elő eső zápor az országban, a Dunától keletre több tájegységünkön zivatarok is kialakulhatnak, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet a csapadék. Élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lesz az északi, északnyugati szél, holnap napközben 12 és 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Még több.

0: Sport Rádió Soprana, és még több, és ma május 16-a szombat van az évből, még 229 nap van hátra, és akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Nem tudom, hogy tudták-e hallgatóim, de például 66 évvel ezelőtt ezen a napon hozták létre az első működő lézersugarat. 97 évvel ezelőtt ezen a napon tartották meg először az Oscar díjátadást, és 24 évvel ezelőtt ezen a napon mutatták be a Csillagok háborúja 2, a Klónok támadása című egészestés amerikai filmet, amelyet George Lucas rendezett. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallottak.
0: Sport Rádió.
1: És még több.

0: Szolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Nem a pénz a legnagyobb érték az életben, hanem az idő. További szép szombatot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus. A délutáni magazin.

0: Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Jön nem sokára a Babylon Zoo-tól a Spaceman. Itt lesz a Kiss-től a Crazy Crazy Night. Érkezik Nene Sherry, Zságár és a Simple Minds egy-egy darab. Kérem, és délután jó hétvégét a Starton. Az Erasure-rel kezdjük ezt az órát. Pár is szól a Sometime.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megye hivatalos média partner.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallott.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Fogyasztóvédelmi Hatóság nemrég megnézte, hogy mennyire biztonságosak azok az USB töltők, amik minden fiók mélyén ott lapulnak, és hát mondjuk úgy, a töltők nagy része inkább alkalmas hajgöndörítésre, mint áramellátásra. Jött a sokkoló adat. 101 vizsgált töltőből 88 megbukott. Vagyis több mint 87% konkrétan veszélyes. Ennyi rossz bizonyítványt még egy rossz osztály sem hoz össze. Ráadásul ezek a veszélyes kütyük nem csak kétes eredetű, nagyon olcsó, nagyon jó weboldalakról jönnek, népszerű online boltokból is simán rendelhetsz olyat, ami vagy elolvad, vagy téged ráz meg, vagy a kettő egyszerre, élmény dús, csak éppen nem ajánlott. A laboratóriumban olyan dolgokat vizsgáltak, mint a szigetelés, a vezetékek távolsága, meg hogy ne találkozzon össze a 230 volt a telefonod törpe feszültségével, na, sok helyen találkoztak is. A legdurvább, hogy gyakran teljesen korrekt kinézetű, igényes csomagolású termékek buktak meg, sőt, márkás töltők másolata is, úgy néz ki, mint az igazi, csak éppen kicsit halálosabb. A hatóság azt mondta, hogy csak megbízható forrásból vásároljunk töltőt, papírral, tanúsítványa mindennel. A gyanúsan olcsót pedig hagyjuk meg azoknak, akik szeretik a tűzijátékot a konnektorban.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most kavaszkodjatok meg, mert ilyen sztorit régen fújt ide a szél. Hollandiában ugyanis komolyan azt állítják, hogy Belgium ellopja előlük a szelet. Nem a majonészt a sült krumpliról, nem a csokis gofrit, hanem konkrétan a légmozgást. Aki repült már az Északi-tenger felett, az láthatta azt a rengeteg szélturbinát a vízben, Belgiumnál, Hollandiánál, mindenhol. Na most a Holland Meteorológiai Szolgálat főnöke szerint a belgák turbinái úgy helyezkednek el, hogy lelassítják a szelet, mielőtt az átérne hozzájuk. Így a holland oldalon kevesebb szél érkezik, és körülbelül 3% energiatermelés esik ki. A hollandok szerint a szél gyakran délnyugatról fúj, pont onnan, ahol a belga szélerdő van. Magyarul a belgák lenyúlják a szelüket. Ezzel azért nehéz vitatkozni, anélkül, hogy az ember nem mosolyodjon el. A szakértők azt mondják, hogy ha nem koordinálják együtt a telepítést, akkor szó szerint mindenki mindenkitől szelet lop majd, és az Északi-tenger olyan lesz, mint egy nagy szélcsendes lakótelep. Hát, ha ez így megy tovább, hamarosan bevezethetik a szélvámot is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámokat és a visszajáró adóhoz. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tarr Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíróság. A korábbi kormányzat nem rendezett. Vége a provokatív ruhák és a végtelen uszályok korszakának Cannes-ban, miután a filmfesztivál idén minden eddiginél szigorúbb öltözködési szabályokat vezetett be. Az új karte erkölcsi okokból tiltja a meztelenséget és az áttetsző anyagokat, praktikus megfontolásból pedig száműzi a hatalmas uszályokat, amelyek korábban akadályozták a vendégek mozgását. A szigorítás a sportcipőkre és a nagyméretű táskákra is kiterjedt, a szabályszegőket pedig a biztonsági személyzet már a vörös szőnyegnél visszafordíthatja. Egyébként a 2026-os Cannes-i Filmfesztivál díjkiosztó záróünnepsége május 23-án szombaton lesz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok, rövidesen jön a Kangstól a Clap Your Hands. Itt lesz Belinda Carlisle, a Midnight-től is a Vision egy-egy talap. Kellemes délutánt hallgass a Startot, benne már is jön a Bad Boys Blue és a Come Back and Stay.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A japán Kwansei Gaukin University okos kutatói előálltak egy olyan videójátékkal, amit VR szemüvegben kell nyomni, ugye ez a virtuális valóság, és minél többet játszol vele, annál jobban látsz. A játék lényeg egy célba lövős móka, fogod a VR kontrollereket, lövöldözöl, a célpont pedig hol távolabb, hol közelebb jön, így rángatva, edzve, ugráltatva a szemed körüli izmokat. A japán zsenik azt mondják, hogy ettől bizony javul a rövidlátás. 10 emberen tesztelték egyelőre, 6 héten át, és kiderült, akik legalább 3 naponta játszottak, azoknak tényleg javult a látása. Ez a világ első videójátéka, amit, hogyha sokat tolunk, nem leszünk tőle vakok, hanem még jobban látunk.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Törökországban, Kulabában találtak egy 5000 éves kenyér maradványt, ami olyan jó állapotban maradt fent, hogy a tudósok konkrétan ki tudták deríteni, hogy mitől volt olyan finom. Sőt, elkezdték újra sütni. Nyilván nem ezt, hanem új kenyereket. Ez a kis kör alakú lapos 12 centis bronzkori buci lett a világ történelem legrégebbi ismert kenyere. És mi volt a recept? Hát tök egyszerű, búzaliszt, egy kis lencse, bulgur, semmi tartósító szer, viszont tele tápanyaggal. Gyakorlatilag a bronzkor teljes értékű szénhidrát csodája volt. Ez a helyi pékek pedig gondoltak egy merészet, fogták az 5000 éves receptet, és elkezdték nyomni a termelést, napi 300 darab kézzel gyúrt vekni, darabja olyan 450 forintnyi török líráért, és mit ad Isten, minden egyes nap elfogy az összes. Azért érdekes, hogy nála meg a 3 napos kenyér kezdett penészedni.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány határozottan elítélte a Kárpátalját ért orosz drón támadásokat, amelyek miatt Orbán Anita külügyminiszter bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. Eddig 5 drón érte el a térséget, ami miatt Szlovákia ideiglenesen lezárta az ukrán határátkelőket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a támadás közvetlenül érinti a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Azonnali hatállyal leállítja a kormány a védett erdők kitermelését és szigorítja az ipari szennyezések szankcióit. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy törlik a természetvédelmi területeken korábban engedélyezett tarvágás lehetőségét. A terület szakmai megújításáért Sipos Katalin biológus, a WWF Magyarország eddigi igazgatója felel majd természetvédelemért felelős helyettes államtitkárként. Visszakapja egyházi státuszát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, miután Tar Zoltán miniszter egyeztetett Iványi Gáborral a törvényes állapot helyreállításáról. A MET vezetője szerint a jogi kereteket már kidolgozták, így a döntéssel ősztől újraindulhatnak a korábban bezáratott budapesti és szegedi iskolák, valamint az egyház visszaveheti idős otthonai fenntartását is. A felekezet 2011-ben veszítette el státuszát, amit hiába ítélt jogsértőnek a strasbourgi bíróság, a korábbi kormányzat nem rendezett. Magyar Péter bejelentette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium veszi át Rogán Antal korábbi tárcájának épületét. A miniszterelnök szimbolikus döntésnek nevezte, hogy a korábbi kabinet iroda helyén egy családokkal foglalkozó intézmény működjön tovább. A kormány főkitért a közjogi méltóságok sorsára is, amennyiben május végéig nem mondanak le önként, alaptörvénymódosítással fogják elmozdítani az érintett vezetőket. A karmelita kolostor jövőbeni hasznosításáról egyelőre nem született végleges döntés, a szakemberek még keresik a legoptimálisabb megoldást az épület számára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, Maracki Zoltán vagyok. Ebben az órában itt lesz Tom Odell, az Enough Love, érkezik a Stand Fast és a No Longer, hallatjuk majd a Vem és Boris Gardiner egy-egy dalát. Hallgass a startot, jó hétvégét, a Jacksons-szal folytatjuk itt a Blame It on the Boogie.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.
5: Még több.
0: És még több.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeljétek, New Yorkban bemutattak egy gépet, ami vízből, levegőből és egy kis áramból benzint csinál. Igen, jól hallottad, házi benzinkút, a jövő kezd egészen úgy kinézni, mint egy nagyon drága barkácsbolt reklámja. A gép úgy néz ki, mintha egy science fiction film díszlete lenne. Csövek, villogó részek, de a lényeg az, amit tud. Egy kis levegőbe átmegy egy mini szélcsatornán, aztán a széndioxid beleesik egy folyadékba, ahol nincs mese, ott kell maradnia. Mint amikor egy vendég megjelenik a hétvégi családi ebéden, és már nem tudsz finoman menekülni. Aztán jön az elektrolízis, a vízből hidrogén készül, az oxigén meg szalad, amerre akar, ő a felesleges statiszta ebben a filmben. A hidrogént aztán összekeverik az előbb begyűjtött széndioxiddal, és ebből lesz metanol, abból pedig tankolható üzemanyag. És a legszebb, hogy még hálózati áram sem kell feltétlenül, napelemről is eldöcög. A cég szerint a következő évben már sorozatgyártásban lesz, vagyis lassan ott tartunk, hogy a garázs sarkában nem csak fűnyíró lesz, hanem üzemanyaggyár is.

házastart a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Képzeljétek el, kiderült, a Föld valójában egy aranyszivacs. Na jó, nem olyan, mint ami otthon a mosogatóbbnál van, hanem olyan, ami 300 kilométer mélyen ül, és az összes aranyunk 99,9%-a ott lapul valahol a bolygó közepén, jól bezárva. Olyan messze, hogyha oda elindulnánk, előfogynánk el mi, mint az oxigén. De most jön a csavar. A Nature-ben megjelent egy friss tanulmány, ami szerint a Föld magja gyakorlatilag szivárogtatja az aranyat. Na, nem arról van szó, hogy holnaptól aranygejzírek törnek fel a kert végében, bár én azért néha rápislogok a rózsabokorra, biztos, ami biztos. A kutatók Hawaii vulkánjainál találtak furcsa ruténium izotópokat, olyanok, amik csak a Föld magjából jöhetnek. Magyarul bizonyítékot találtak arra, hogy a magból arany vándorol a köpenybe, és abban bizony arany is van. A legszebb, hogy amikor az első adat kijött, a kutató így szólt, szó szerint aranyat találtunk. Hát legalább van humorra, ha már a bányász kalapácsra esélye sincs. A lényeg, a Föld magja nem annyira elszigetelt, mint hittük, és időnként egy kis arany meg egyéb drága cucc felúszik a köpenybe, aztán néha fel is törhet egy-egy vulkán kitöréssel. Legyetek résen!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok, jön ebben az órában a Yazoo-tól a Dongo. Itt lesz a Groove Armada, Chesney Hawks és a YouTube-tól a Pride. Kérem, és délutánat hallgassátok a Startot, benne az ILO-t. Itt a Calling America.
3: Jó

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Kapaszkodj meg, Kínában megnyílt a világ legfurcsább sörözője, konkrétan egy sör tőzsde. Egy fesztiválra megnyitották azt a helyet, ahol a sör ára nem fix, hanem a kereslet alapján változik, mint egy részvényé a tőzsdén. Ha mindenki a mangó sört isza például, akkor az ára felmegy. Ha viszont hanyagolják a meggyeset, az olcsóbb lesz. És a buli nem kicsi, naponta 10 000 ember csapolja magának a sört, 30 csapból folyik a jókedv. A kijelzőn közben valós időben követheted, hogy éppen melyik itala nyerő befektetés, ahogy egy vendég mondta, fogsz egy poharat, beolvasod a QR kódot, csapolsz, és már is megmozdul a piac. Na, ez az igazi folyékony gazdaság. A maragujás és a licsi sörök a sztárok, áruk azonnal elérte a felső limitet, de még így is csak 7-15 yuan között van, ami nagyjából 350-760 forint környéke egy pohár, szóval itt nem broker, hanem sörkereskedő lehetsz.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter bejelentette, hogy május 13-ával 4 év után hivatalosan is véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel lezárult a 6 éve tartó rendeleti kormányzás időszaka. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy az ország ezzel visszatér a normalitáshoz. Annak érdekében, hogy a különleges jogrend kivezetése ne okozzon jogi káoszt, az országgyűlés mintegy 160 korábbi rendeletet emelt törvényi szintre, így továbbra is érvényben maradnak a lakosságot és a gazdasági szereplők. Őket védő legfontosabb intézkedések, például a kamatstop és a gazdák hitelmoratóriuma, de a jövőben minden új szabályozás már a rendes jogalkotási folyamat keretein belül születik meg. Több mint 300 ezer adózó adataiban talált pontatlanságot vagy ellentmondást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az idei SZIA bevallási tervezetekben. Az érintettek a napokban kaptak értesítést a hivataltól, amelyben soron kívül kérik a hibák javítását a május 20-ai határidőig. A NAV szerint a leggyakoribb pontatlanságok az adóalap kedvezményeknél és a jogosulatlanul igénybe vett családi kedvezményeknél fordultak elő, de sokan elfelejtették megadni a számlaszámokat és a visszajáró adóhoz. Fontos tudni, hogy aki május 20-áig nem véglegesíti a módosításokat, vagy a félbehagyott 1+1%-os nyilatkozatát, annak a hivatal által kiajánlott eredeti tervezet válik érvényessé, a felajánlásai pedig elvesznek. Megjelent a magyar közlönyben a Tisza kormány feladat és hatásköreit rögzítő kormányrendelet is. A statútum rendelet a miniszterelnök mellett 16 miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó jogköreit határozza meg pontosan. Az új szabályozás azonnali hatállyal rögzíti a kormányzati struktúra kereteit, hivatalos alapot adva a kabinet működéséhez. Ez a lépés véglegesíti a minisztériumok közötti feladat megosztást az új politikai ciklus kezdetén.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Let the beat control your body.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. Május 15-e péntek, déli 12 óra van. Flashmobbal köszöntötték a Tour de Hongrie mezőnyét Jaminában. Vonatsiklás miatt leállt a vasúti közlekedés Gyomándröd térségében. Békés vármegyei közgyűlés módosította a 2026-os költségvetését. Már is mondom a részleteket. A Tour de Hongrie 2026 mezőnye szerdán többször is áthaladt Békés Csaba területén, köztük a jaminai körforgalmon, ahol az Erzsébet-helyi általános iskola tanulói látványos flashmobbal fogadták a kerékpárosokat. A város összesen több mint 30 helyszínen készült különféle programokkal a verseny útvonala mentén, a Kígyósi úttól egészen Doboz határáig és a Kettős Körös gátig. A település honlapján korábban közzétették azt a táblázatot és térképet, amely megmutatta, hogy az első, második és harmadik körben hol milyen aktivitások várják a nézőket. A mezőny a Kígyósi úton lépett be Békés Csaba közigazgatási területére, majd rögtön a jaminai körforgalom felé haladt tovább. Itt az iskola diákjai színes kartonlapokból formálták meg az intézmény logóját, nevét, a Tour de Hongrie feliratot és stilizált kerékpárkereket. A felüljáró lábánál az alsósok buzdították a belváros irányába tekerő versenyzőket. Szabó István, az iskola testnevelő tanára elmondta, azért tartották jó ötletnek a flashmobot, mert úgy véli, a Tour de Hongrie élménye összekovácsolja a gyerekeket, és ritkán adódik alkalom arra, hogy ilyen jelentős nemzetközi sporteseményt láthassanak a vármegyében. A tanulók a produkciót a verseny első két etapja alatt mutatták be a jaminai körforgalomnál. Ahogy ez már tudható volt, attrakciók egész sora várta a Tour de Hongrie mezőnyét Békés Csabán. A belvárosban a Szabadság téren hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol 120 néptáncos járt csárdást, miközben három alkalommal is elhaladt mellettük a teljes mezőny. A város több mint 30 helyszínen